0: χτίζε νόβα γενεράτσια χυμπρίδα. MG ZS Hybrid Plus, MG3 Hybrid Plus ή MG HS Hybrid Plus. Designerani za vožnju sutrašnjice. Učinkoviti, elegantni, beskompromisni. MG, snaga koja pokreće. Zatraži ponudu na mgmotor.hr.
1: Autocentar Kos, Cehovska 18, Varaždin. Telefon 042 403 300.